0: Okay, I've got one. Egy boszorka van, három fia van, iskolába jár az egy, másik bocskot van, egy, a harmadik külön a donald, de egy folyan nagyon, de szép hangja van. Dun-dun-dun-dun.
1: Told her a story. And then,
0: it just starts again.